Nagyon köszönjük, most mi tapsolunk meg ezúttal titeket? Nagyon szépen köszönjük! Neked is ott álltunk!

0: Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
1: Jó reggelt kívánunk! Június 13-a van, ez a Civil Rádió szombat reggeli magazin műsora. Én Timár Andrea vagyok, a technikusi pultnál Peti Kandás. Mi fogunk a következő két órában arról gondoskodni, hogy önök jól érezzék magukat, találjanak valami olyat, amiről szívesen hallgatnak. Itt lesz velünk ma 9 óra után Bősze Ádám, akit nyilván sokan ismernek már, ő korábban a Bartók Rádióban is vezetett műsort, komoly zenéről fogunk beszélgetni, illetve zeneszerzőkről fogunk beszélgetni. Az előtte való percekben pedig a sünökről tulajdonképpen a sünmentő alapítvány vezetőjével, hiszen most van a süni boom, nem tudom, hogy ezt tudják-e, mennyire van szem előtt, hiszen nagyon csökken egyébként a populáció a sünök tekintetében is, de hogy mit tehetünk, mit civilek, hogyan védhetjük őket, szóval ez lesz a fókuszban 9 óra első percei után, tehát 9 óra után pár perccel, és az azt megelőző órában, hogy visszafele menjek, a Civil Rádió szombat reggeli magazin műsorában először Görög Mássával beszélgetünk, utána egy kertész, okleveles biokertészmérnök lesz a beszélgető partnerem, akivel minden hónapban átlapozzuk a növényeinket, hogy éppen mi a teendő, és hogyan tudjuk minél szebbé, minél gazdagabbá varázsolni a kiskertünket. Majd pedig lenn, sőt, ezt megelőzően egy bécsi kitekintés, mert szánunk egy új rovatot, havonta egyszer kinézünk Bécsbe, és megnézzük, hogyha valaki oda akar menni egy hétvégére, akár hosszú, akár rövid hétvégére, akkor mit érdemes megnéznie, hova érdemes mennie. Szerintem ez egy érdekes új rovat. Na, hát szóval most sokat beszéltem, akkor kezdjük egy zenével.

0: Halló, jó reggelt kívánok, Mása!
1: Halló, jó reggelt mindenkinek!
0: Én nem lőttem le a poént, amit, vagy hát szóval ez a mai beszélgetésünk.
1: Hát, ez a mai nap egyébként olyan, hogy Isten tervez, mert hogy tényleg a piacon vagyok, mert úgy tűnt, hogy sikerül elutaznunk, de az eső az egy kicsit közbeszólt, mert egy elektromos fűnyíróval esőben füvet mérni az annyira nem praktikus dolog, így aztán elnapolódott. Ez a családi program, ami így keresztbe tett volna a piacnak, tehát semmi nem történhet, úgy tűnik, mert felülről is úgy rendelték, hogy a szombati reggelt azt a piacon kezdjük, és hát ahogy szokott lenni, ez a piac most egy ilyen nagyon nyugodt piac. Talán azért is, mert egy kicsit borúsabb az idő, mint egy ilyen nyári szombat reggelen szokott lenni, de a lényeg az, hogy tele van a piac gyönyörű virágokkal. Én a mai napot aztán, hogyha így alakult, akkor fönt kezdtem a virágosoknál. Ugye a Fény utcai piacra jöttem le, hogyha már errefelé lakom, és akkor ott a lenti részen vannak az állandó virágosok, és fönt pedig vannak azok, akik a saját virágaikat hozzák, a virágős termelők. És én ilyenkor nagyon-nagyon szeretem ezeket a vegyes kerti csokrokat, úgyhogy én rögtön azzal kezdtem, hogy vettem is egy kerti csokrot, amiben mindenféle ilyen nyári elejé virágok vannak, és hát a középpontja pedig egy ilyen gyönyörű fehér meg rózsaszínbe hajló rózsa. És hát ezek a virágok most ilyen színkavalkádot alkotnak fönt az emeleten, és egyszerűen így feldobják az ember napját, még akkor is, hogyha egy kicsit borongós az idő. Amit azért észrevettem, hogy nyilván a virágosoknak is egy kicsit fel kellett emelni az árukat, tehát hogy a tavaszi meg a tavalyi árakhoz képest azért most egy kicsit drágábbak ezek a virágok, viszont gyönyörűek, és hát amit így mindig el szoktam mondani, hogy ilyenkor minden csokor más. Tehát nincs két egyforma, mert ezeket ott kötözgetik, rakják össze, ha elvittél egy csokrot, akkor már ott készül mögötte a másik, amit majd a következő ember fog elvinni és válogat magának. És hát ami meg ilyenkor a kedvencem, az a paradicsomok sokszínűsége, mert hogy megint elkezdtek burjánzani a paradicsomok, és az egészen pici kis koktél paradicsomtól, a kerekfajtától, ez a hosszúkásig, az egészen feketébe hajló kicsi nagy paradicsomok, tehát hogy valójában az ilyen fél kilós méretűig, a nem tudom én, a 2 grammosig, mindenféle színben a sárgától a feketéig gyakorlatilag megtalálható, és hát nyilván az őstermelőknél az áruk is magasabb, mint hogyha egy lecsó paradicsomot szeretnék venni, de azért, hogyha az asztalunkra veszünk egy-két szemet mindenből, akkor az gyönyörűen fog kinézni, és hát ami a fantasztikus, nyilván a színük is mutatja, hogy egy egészen picikét más az ízük. Meg megjelentek a friss, fiatal céklák, amik még hosszú, szép levelekkel rendelkeznek, és ezt azért is mondom, hogy nem érdemes úgy céklát venni, hogyha aztán a fiatal céklának kidobjuk a levelét, főleg, hogyha már vannak olyan kedvesek, és azt nem szedik le előre, mert hogy ezt a cékla levelet nagyon jól lehet használni a különféle ételekbe, akár salátákba is, de én leginkább így bele szoktam vágni apróra, mint a spenót leveleket a különféle ilyen zöldségragukba, és valami elképesztően kellemes, finom ízük van. Persze meg is lehet tölteni őket, mint a szőlőlevelet, de azért az sokkal macerásabb, mert ezek azért, hogyha egy tényleg ilyen fiatal a cékla, akkor azért a levelek is nagyon kicsiek. De ha valakinek van hozzá türelme, akkor az nyugodtan megteheti, mert hogy én a héten csináltam éppen dolmát, mert sikerült friss és teljesen termetmentes.